0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Enough said.
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
2: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Aktarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I wanna get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral itt a poptarisznya.hu-n.
1: Kedves hallgató.
2: Ó, igen.
1: Kedves hallgató.
3: Kapsz matricát.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: koptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

0: Now, buy this rotating plastic demon, or I will curse thee to the end of time.
1: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
2: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
3: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
2: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: popperisnya.hu.
1: Ez egy újabb sláger.
2: And you can dance for inspiration.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a Podtarisznya.hu.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu retro és slágerzenékkel.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznyak.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.
1: Welcome, my friends, in a fabulous welcome, my Camaros gang!

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene. Kis Zoltán Zero műsora.
1: Sok szeretettel kívánok mindenkinek, kellemes estét, szokás szerint itt a YouTube csatornámon és a popperisza.hu-n. Személyes elemzésekre van lehetőség, van egy nem emeldíjas telefon is, úgyhogy már is van valaki a vonalban, na akkor vágjunk bele. De egy pillanat, mindjárt még mondok valamit. Halló, tessék, halló!
2: Halló, jó estét kívánok, Bálint János vagyok.
1: Szia, üdvözöllek!
2: Megkeresésem lenne önfelé, hogy most lett a munkanélküli pénteken, és hát ugye szeretném tudni, hogy mit hoz az egy-két hónap, illetve még az év hátra levő része nekem.
1: Jó, kedves János, már is megnézem a képletet, de egy mondatot hadd mondjak még el így az adás elején, hogy közeledik a szeptember, és szeptember második hetében feleségem született Simonyéva, asztrológus, és jó magam, ő az évi 4-5 hónapos asztrológia tanfolyamot indít, online tanfolyamot, én pedig 4+2 hónapos intenzív online numerológia tanfolyamot indít, csak ezt szerettem volna elmondani, és hogy a tanfolyamokkal kapcsolatban minden információt meg lehet találni a honlapomon, úgyhogy ott érdemes körülnézni. És most pedig kedves Bálint, hogy
2: János.
1: Bálint János. Na hát a Bálint név az 22, a János meg 14, mint tudjuk, ugye, kedves János?
2: Igen.
1: Ugye? Most már, ugye? Hát akkor nézzük is meg, kérde nekem egy születési időpont, mert abból is dolgozom.
2: 1985, 4. hó 1.
1: 01-01, hát figyelj, neked vezetőnek kell lenni, ne viccelj már.
2: Voltam már egyszer.
1: Hát figyelj, aki április 1-én születi, csak úgy mondom a tapasztalatból, hogy akik a Kossz jegyében, áprilisban 1-én, 10-én különösen, vagy még 19-én is, de akik a Bikában születtek ugye 28-án, és az Oroszlán jegyében augusztus 1-én, 10-én, 19-én, és mondjuk 28-án szeptemberben a Szűz jegyében, azok mindenki vezető. Egyébként még a nők is, csak úgy mondom érdekesség kedvéért. Kedves János, neked pedig tényleg annak kell lenned, mert ha összeadjuk a dátumot, van egy ingyenes kalkulátorom, kipróbáltad?
2: A nejem szokta itt számolgatni az önkalkulátorán, meg megvan a könyv is, a
1: hol nézed a tévében? Látsz minket, vagy a rádióban? A rádióban hallasz, vagy a YouTube-on nézed?
2: YouTube-on kell nézni a nejem.
1: Akkor ez az a piros könyv. Jó, oké, rendben vagyunk, ugye?
2: Igen.
1: Na és akkor, tehát kipróbáltad a kalkulátort és a kedves feleséget, hogy tegeződjünk már, jó, nem probléma.
2: Jó, oké,
1: én szerintem, probléma. Hogy nézem a születési évedet, szerintem idősebb vagyok, jó? Jó, kedves János, rendben vagyunk?
2: Igen,
1: jó,
2: persze.
1: Van. Jó, na. Na figyelj, hát figyelj, súlyosan vezető vagy. Hát összeadjuk a születési számaid egyenként, ugye, hogy azt tudjuk össze, 28-as, 10-es, 1-es kapunk ebből. Hát ez, ha megkaptad a vezetői képességet is, mint életfeladat számot, sors, misszió számot, és aki 1-én születik, ugye az 1-e az pedig a születésnapi számunk, és a felnőttkori életciklusunkat mutatja, a másik legfontosabb szám a képletben, na bár itt minden fontos. Uh-huh. Az is a vezetői képességeket mutatja, az ambíciót, és az 1-es szám a napszáma, az eredeti gondolatok hordozója. Kedves János, nem tudom, érzed, de 28-as a sorsmisszió számod, az a feltalálók száma. Bezony.
2: Aha, ezt nem tudtam.
1: Hát részves, legyél tisztában azzal, hogy milyen jó képességekkel rendelkezel, úgyhogy hajrá, vannak itt lehetőségek.
2: Hát azt tudom, hogy 6-os évenben vagyok.
1: Igen, pontosan.
2: És hát ugye meg a 4-es hónapban. Tehát ugye nekem most ez a július az 4-es hónap, és azért lett ilyen nehéz, hogy ugye megszűnt a munkahelyem is.
1: Várjál, mi az, hogy honnan veszed, hogy 4-es hónap?
2: Hát nem tudom, nem számogatta, tehát lehet, hogy én értettem rosszul.
1: Valószínű, mert ugye a 6-os, ugye ezt nem csak személyes éveink vannak.
2: Igen.
1: Tehát ugye 9 éves periódusaink vannak, de 9 hónapos periódusaink vannak. De neked így elsőre azt tudom mondani, hogy nem lehet, hogy... Várjál? De lehet, igen, bocsánat, mert már 1-én születtél, és 7. hónapot írunk, édes Istenem, hozzátunk. Akkor jól számoltad, asszonykád, mert ugye 6 meg 7 a július értékét adjuk hozzá, és ebből jön össze a 6 meg 7, 13, és 1 meg 3, ebből jön össze a 4-es számú személyes hónapod, igen. És de mikor történt ez a balesetnek mondható?
2: Múlt hét pénteken.
1: A hányadika volt vajon?
2: Ma van 20, és ma van hétfő.
1: De akkor szombat volt 17-én, és akkor 4 meg 8, az 12-es, 3-as, mondjuk kaptál egy rossz hírt egy szerencsés napon, de azért maradjunk annyi, hogy a 4-es számú személyes hónap, hát nem kötelező, hogy minden 4-es hónapban vagy ilyenek dolgok történjenek meg. Figyelj, mindennek megvan az előzménye. Nem tudom, milyen területen dolgozol, ha kérdezhetem.
2: Műszaki.
1: Hát szerintem mindenhez értesz, a neved energiái is borzasztók. És hány év után kaptad meg a felmondást?
2: Ez egy, de tavaly ugyanilyenkor kaptam felmondást, akkor egy nagyon nagy cég.
1: Hát kedves János, és csak úgy tényleg van között mondom, hogy mert ugye a döntéseinkkel írjuk a sorsunkat, illetve ha nem te döntöttél most, de mégiscsak te is megírtad a sorsodat, hogy most egy évvel ezelőtt is felmondtak neked, és most is felmondtak neked.
2: Így van.
1: Mindennek oka van, és a képletedre ránézve azt mondom, ugye szoktuk mondani, és nem véletlenül, hogy minden kosban, neked kosnapod van, minden kosban ott van egy ügyvezető igazgató, és a Bálint János névben nagyon erős a neved képlete is. Figyelj, biztos asszonykától tudsz már egy csomó dolgot. 8-as a magánzókért. Ez a mars, ez az önérvényesítő képesség. Közben 17-esből jön ki, 8 meg 9, 17, ez a Plutó, ez is egy ilyen zseni szám, de az a tudatalattinkat mutatja, és hát a kosnap is azt jelenti, ez a tudatos énünk, hogy te született vezető vagy, ez a képlet nekem azt mutatja. Nagyon szuper képleted van, csak az a baj, kedves János, azon kéne elgondolkozni, sőt, egyes a másalanzóid értéke, ami azt jelenti, hogy tapasztalatom szerint a másalanzók értéke egyezik meg az asszendenssel a horoszkóban a leggyakrabban például. Mindenképpen egy tűzes asszendense gondolnék. Hány órakor születtél?
2: Halak. Az asszendense.
1: Majdnem kosakor ezek szerint. Tehát az halak aztán a második helyen a teljes névszámon, ami megfelel a halaknak, mert a Bálint János név összes betű számértéke 36-os, és ebből 9-es kapunk. A 9-es szám pedig a Neptunus bolygó, ugye a halak uralkodó bolygója Jupiter mellett a tradicionális asztrológiában. És a sorban nem egy pénzes szám ez a teljes névszám, hogy te megjelensz ezzel. Viszont én azt mondom, hogy figyelj, fel kell deríteni mindennek az okát, mert nem véletlenül történnek ezek veled, sőt, egy évvel ezelőtt éppen az 5-ös évedben voltál, ami nem a 4-es év, ami nagyon nehéz, hanem az 5-ös évedben történt mindez, és az 5-ös év jut eszembe, az 5-ös év jellemzője, ha valakit kirúgnak a munkahelyéről, akkor rögtön, rövid időn belül kell, hogy kapjál.
2: Hát ez úgy is volt, rövid időn belül jött ez a másik.
1: Na, köszönöm a visszaigazolást, de mégis hogy vezetett ez oda, hogy most megint megtörtént veled az, amit nekem
2: hát most ez gazdasági leépítés volt. Most egy másik cikhez kerültem, ugye tavaly ilyenkor, és most meg hát hasonló dolgok történtek itt, mint a régi cégnél. Sima beosztott voltam, tehát nem vezető, meg minden, de átláttam a helyzetet, hogy mi történik. Próbáltam segíteni, de mivel ugye nem vezető beosztásban voltam, így a véleményemet nem igazán fogadták el. És ugye így lehetett látni, hogy szép lassan megy lefelé a cég a lejtőn, és most már odáig jutottunk, hogy gazdasági leépítés történt, és nagyon nagy létszámleépítés volt, és pont belestem a végébe.
1: Hát az egyetlen,
2: az utolsó között küldtek el.
1: Tehát tényleg nagyon okos vagy, ezt most komolyan mondom, mert olyan képleted van, hogy szuper. Csak János, ebből egy dolgot meg kéne tanulni azért, hogy az a baj, hogy mások meg nem olyan okosak, mint te. És hogyha elmondod a véleményed sajnos, akkor meg ezt mások rosszul élik meg, főleg a főnökök, akik több régebb óta vannak ott, és ők a vezetők, és akkor ez neki kellemetlen. Ezt a névszámodból is mondom egyébként, nem csak az, hogy itt egóhegyek vannak, és borzasztó okos vagy, hangsúlyozom, olyan szuper képleted van, hogy örülök, de ha és nincsen hármas az alapszámaidban, most nézem, itt mutatom az egérrel is, nincsen hármasod, az a Merkur bolygó. A számok hiánya azt jelenti, hogy azt az energiát nem éljük tudatosan. A hármas pedig a kommunikációt jelenti. És azért, bocs, egy évvel ezelőtt is megtörtént veled az, hogy felmondtak, most is mindegy, hogy mi az oka ennek, de a cég még működik, és maradt ott egy-két ember, nem?
2: Igen.
1: Hát akkor meg miért rúgtak ki téged? Azért, mert túl okos vagy, és ezt mindenki tudja, és ez őket feszélyezi, maradjunk ennyiben, tényleg. Úgyhogy meg kell, és a hármas szám hiánya a numerológiában, nagyon érdekes a képletet, szuper vagy, mondom, de a hármas szám hiánya az a kommunikációnak a valamilyen problémájára utal, és a képletet láttam pedig, amit el is mondtál, hogy ha kimondod az igazat, az másodnak fáj és kellemetlen. Ezt egy kicsit meg kéne tanulni, egy kicsit diplomatikusabbnak lenni.
2: Igen, egyébként úgy vagyok, főleg, hogy mi átkerültem ez a céghez, hogy óvatosan mondom a véleményemet, nem megbántva másokat, tehát nem törtetve, hanem próbálom úgy találni, hogy az van legyen, tehát ne legyen megbántó.
1: Hát akkor ez most se sikerült.
2: Hát, ez van.
1: Figyelj.
2: Hát most arra lennék kíváncsi, hogy esetleg, tehát ezekből számokból akkor lehet, hogy látszik, hogy esetleg valami jobb is következik ennél, mint ami történt.
1: Hát ugye kiszámoltuk, hogy 4-es számú személyes hónapod van, ugye egy 6-os éven belül, és innentől kezdve megint egy jobb periódus következik, mert a 4-es hónap után jön az 5-ös hónap, és neked ugye elsőjén születél, tehát az egész hónapról beszélünk. És jönnek a jobb lehetőségek, és én pont azt mondom neked, a 4-es hónapnak vége lesz, jövő hónapban kezdődik az 5-ös, augusztus 1-én, és szeptember 1-én kezdődik a 6-os hónapon, és úgy mint egy 9 éves perióduson belül az 5-ös, 6-os év határa nagyon szerencsés szokott lenni. Én nyugodtan mondhatom neked a numerológia tapasztalata alapján, hogy az 5-ös, 6-os személyes hónapok határa is ugyanolyan szerencsésnek kell, hogy legyen. Tehát én azt mondom, hogy főleg augusztus hónapban már nyilván most is keresel magadnak lehetőséget, igaz?
2: Persze.
1: Tehát mert azért családfenntartó vagy, feltételezem, ugye?
2: Igen, 3 gyerek van, úgyhogy muszáj.
1: Nincs már rémülettől is össze kell szedni magad, nincs mese, csak és azt mondom neked, hogy augusztusban már nagyon jó esélyed van, de augusztus utolsó két hetében, 3 hetében már ugye a szeptemberi fordulónál, ott az nagyon szerencsés időszak szerintem, és ott jó esélyt látok arra, hogy megint...
2: Hát az érdekes, hogy ugye nem vagyok megrémülve, mert biztos vagyok benne, hogy találni fogok munkát.
1: Hát mi a szakképzettséged?
2: Gépgyártó.
1: Hát ha egy jó szakember vagy, akkor tényleg...
2: Ipari gépész, igen.
1: Tényleg bármikor találsz munkát. Hol laktok? Pesten vagy merre felé?
2: Nem, vidék. Aha. Fejér megye.
1: Aha. Hát figyelj, akkor is ott van Székesfehérvár, hatalmas város, és teli van vállalkodásokkal. Úgyhogy egyáltalán nem aggódom miattad, mert mondom, hogy nagyon jó képességem, de kedves János, ezért még a János név is borzasztó jó.

0: gondolod át, hogy ha mit mondasz, ha tudod, hogy mi a célod azzal, hogy nyilván azért, hogy jobbítsd a cégnek a lehetőségeit, vagy hatékonyabbá tedd azt a céget, ahol éppen dolgozol, mert okos vagy, és hát nagyon nagy szükség van. De miért van az, hogy most már tényleg ez ne legyen már tendencia, hogy minden évben felmondanak neked valahol?
1: Ja, tehát hát az eredeti cég, ahol dolgoztam tavaly ilyenkorig, az ugye teljesen megszűnt, az Dunai városban volt, az acélkombinát, és ugye ott az teljesen megszűnt. Hát és ott 2000, nem tudom hány száz ember így ment a lapátra.
0: Hát igen, azt ismerjük, ugye, azt ismerjük azt a történetet, de a mostani cég, igen, nem ez történt, hanem csak...
1: Hát hasonló, csak ez egy kisebb cég.
0: Figyelj, rád nagyon nagy szüksége van, és te nagyon jó hozzáadott értéke vagy egy cégnek, ha te bárhol elmész dolgozni, és hatékonyá tudod tenni a céget, mert ezer ötleted van. Hát látod, ez nem probléma, ez nyílt titok. Csak azt mondom, hogy ha a kommunikációdon változtatsz, akkor nem tőled fognak elköszönni, hanem nagyon hálásak lesznek, hogy ott vagy, és szerintem előbb-utóbb megkapod egyre jobbnál jobb pozíciókat, ami neked jár ezért. De ez a kommunikációdon súlyosan változtatni kell, mert ez ide vezet. Hiába mondasz jókat, ezt mások borzasztó rosszul élik, meg kellemetlenül. Tetszik tudni?
1: Igen.
0: Figyelj, a másik, még egy probléma van itt. Ugye a hatékony kommunikáció két dologból áll minimum. Ugye a tudatos kommunikációból, amire a Merkur probléma, amiről most beszéltem, de van az érzelmi kommunikáció is. És a te képletedben egyetlen egy hetes szám nincsen, a születési számait képletéből is hiányzik a hetes, hiányzik a hármas, a hatos is hiányzik, arról is beszélhetek, de hetes nincs, és a betűk számértékéből is ez hiányzik. Ez lenne a G betű, a P betű, az Y.
1: Na? Nem, az mondta, hogy azért lehet, hogy vezetéknevet kellene cserélni, hogy jobb legyen a névszámból így az összeg. Tehát így.
0: Hát ezt azért meggondolnám, mert ezzel is elegondolkoz egyébként, hogy ne 9-es legyen a teljes névszámod, ami mondom nem egy pénzes szám, és sok-sok csalódás lehetőségét hordozza magában. De az eredeti nevedet nézve, hát mondom, szuper okos vagy a neved ki, ha nem tudom, hogy mikor születél, akkor is azt mondanám. És ott van benne az önérvényesítő képesség, viszont ott kezdtem el, hogy a hetes szám hiánya is érzelmi problémákat jelent, kedves János, érzelmi elfolytásokat jelent. Eleve te egy egyes személyiség típus vagy. Az egyes az büszke, felsőbbrendű, egocentrikus, az nem az érzelmekkel akarja kikényszeríteni, vagy elérni, hogy a közönség vagy a többiek majd tiszteljék őt, hanem a tetteivel, a tudása alapján. Ez sem az érzelmekről szól, az elsői születésnapi számot sem. Négyes a születési hónapod, ez egy kemény gyerekkor, de az életben való helytállásod, fantasztikus energiáid vannak. A neve képletében is ott van az önérvényesítő képesség, de ha nem teszed, és a kommunikációdal van probléma, ezt megbeszéltük, hogy gondold meg háromszor, amikor kimondasz valamit, és hogy hogyan mondod, és mindenképpen ne úgy mondd, hogy még véletlenül is megbánts vele másokat is, vagy éppen kellemetlen helyzetben érezzék magukat, hogy te okosat mondtál, és miért nem neki jutott eszébe. Tetszik tudni?
1: Igen.
0: Inkább mondasz ki mással a dolgot, és akkor nagyon fog téged szeretni, és akkor a barátod lesz. Viszont a hetes szám hiánya abszolút érzelmi elfolytásokat jelent. Tehát azt jelenti, hogy ha érzelmileg nem tudsz kapcsolódni másokhoz, mert olyan egyedül lévő magányos embernek képzelek el a képleted alapján. Sőt, egy sokszor félreértett magányos típus, itt van a könyvemben leírva az egyes személyiség típus, csak ez is, de a többi alapján is. És mindenki tudja, hogy nagyon okos vagy, de ha érzelmileg nem tudsz kapcsolódni másokhoz, tehát kéne egy kicsit barátkozni. Jobb viszonyban kéne lenni a kollégákkal, mindenkivel, ami azt jelenti, hogy egy kicsit a személyes dolgokról is érdemes lenne beszélni. Mindenki szeret erről, van egy családja, van egy gyerek, hogy vannak, merre vannak, hova mennek nyaralni, bármikor lehet beszélni. Te pedig azt látom a képletedben, hogy neked ezek így nem nagyon nehezen működnek az érzelmi kommunikációs oldalad.
1: Van, akihez tudok kapcsolódni, azokkal úgy jól megy, de mindenkivel nem. Tehát így próbálok nyitni emberek felé, de viszont ugye sokszor megégettem már magam ez miatt, és mindig egy-két lépést hagyok, és ha van reagálás, akkor szoktam így mélyebben belemenni a dolgokba, tehát így családbarátság, sok mindenről.
0: Én azt mondom, hogy nagyon mélyen le kell menni bármibe, bele kell menni, de hogyha nem kommunikálsz, ha kivonod magad a társaságból, akkor például nem te kapod meg a jobb pozíciót, vagy a jobb fizetést, hanem azok, akiket jobban megszerettek ott a környéken. Tetszik tudni, itt erről beszélek. Tehát ez a te előmenetele szempontjából is problémát jelent, hogy mondjam neked, hogy van az a kifejezésre, amit így azt szintén szoktam, most nem teszem be éppen, de majd biztos beúrik. Tehát, hogy az emberi kapcsolataidban és hátrány szenvedsz emiatt.

0: hogy érzem, hogy egy kicsit félrehúzódsz, és egy kicsit kívülállója vagy a társaságnak. Az pedig, amit mondtál az előbb, egy fél mondatot, hogy az meg nagyon megbántad, hogy nagyon megnyíltál, nem azt mondtam, hogy nagyon meg kell nyílni, hát egy férfi meg pláne.
1: Persze.
0: Csak azt mondom, hogy úgy kapcsolódni érzelmileg, hogy meg tudjanak téged szeretni. Tetszik tudni?
1: Igen.
0: Mert ha nagyon magadnak való vagy, akkor magányos is maradsz, és akkor nem tudnak veled mit kezdeni. Ők jó el vannak egymással, mert ők beszélgetnek egymással, tudnak sok mindent egymásról, de ha te nem vagy részvevője a társasági életnek, egy bizonyos szintig mondom, nem kell így nyálasnak lenni, nem erről beszélek. De ha ezen a fajta érzelmi kommunikációdon és a normális verbális kommunikációdon is javítasz, akkor téged soha nem fognak kirúgni sehonnan, hanem ahol elmész legközelebb, imádni fognak, és megbecsülnek, és értékelnek, mert szuper ötleteid vannak, és nagyon nagy hasznára vagy ennek a vállalkozásnak. De ha pedig a személyiségeden nem változtatsz, kedves János, akkor egy év múlva beszéljünk, hogy éppen honnan rúgta ki meg is.
1: Jó, kérem.
0: Na figyelj, úgyhogy legyél optimista, egyáltalán nem féltelek téged, de mondom, augusztus közepétől már nagyon indíts be az energiákat, de addig is lehet, hogy meg fogsz lepődni, még korábban jönnek, vannak személyes napjaink is, tudod?
1: Igen, azt tudom.
0: Itt a 3 hónapos ciklusaidat is nézem, vannak 4 hónapos ciklusok is. Hát április 1-én születtél, akkor május, június, július, augusztus, itt is egy jó hónapod van. Hát, de a 4 hónapos ciklusodat, ha nézem, akkor éppen most egy kicsit ilyen homály van. 4 hónapig az elég sok. De a 3 hónapos ciklusaidban pedig itt vagyunk most már ugye május, június, július, augusztus, szeptember, október. Hát nem könnyű időszak, ilyen szaturnuszi időszakod van. Tehát nagyon mozgósítsd az energiáidat. Attól függet, hogy a 6-os évben egyébként ugye azért az embernek a kisugárzása, a személyes, szexuális kisugárzása is.
1: Igen, mert a családnak a száma inkább a 6-os, tehát így a párkapcsolat.
0: Igen, igen.
1: Hát így a családét.
0: Hát párkapcsolat. Igen, párkapcsolati vizsga is van ilyenkor, mert jönnek a kihívások. Hány gyerek van? 3?
1: 3.
0: Na, meg egy gyönyörű feleséged, igaz?
1: Igen.
0: Na hát akkor vigyázz rájuk, légy szíves, jó? És...
1: akinek 7-es a sors missziója, itt mondja a háttérben.
0: Igen. Hát egy 7-es nő meg egy 1-es férfi, hát nem egy könnyű kapcsolat, mert te egy napszerű vezető férfi vagy, egy 7-es nőnél pedig megint csak érzelmi problémák vannak, aki nagyon okos és nagyon jó fej egyébként, és nagyon remélem, hát nyilván egy szám alapján ne jelentsünk már ki dolgokat, de a 7-es személyiségtípusra is pontosan az érzelmi visszafogottsága jellemző egy kicsit, úgyhogy megnézhetjük a feleséged, kedves feleséged képletét is akár legközelebb,
1: hát, vagy akkor. Jó. Remélem mindenféleképpen.
0: De örülök, hogy foglalkozik a numerológiával, és nagyon örülök, hogy megvan a könyv, nem ajánlom mindenkinek, mert ebben minden benne van. Ide van írva, most nem azért, hogy nem én találtam ki, hanem aki a könyv szerkesztője. Ön most a modern numerológia legjobb ismeretterjesztő alapkönyvét tartja a kezében. Hát a tanfolyamon természetesen sokkal többet tanulunk, de ez az alapkönyv is 300 oldal, amiben rengeteg hasznos információ van. És remélem, kedves János, hogy az is hasznos volt, hogy most beszélgettünk.
1: Igen,
0: és hogy mi az, amin érdemes javítani, hogy ne ezek forduljanak, ilyen eseményeket kelljen megélned, hanem az, hogy inkább az, hogy ha elmeséled legközelebb, hogy találtál egy munkahelyet, és remélem, hogy fölhívsz és elmondod, hogy 3 hónap eltelt, és már vezetőnek neveztek ki.
1: Jó.
0: Jó, legyen így, jó, azt kívánom neked.
1: Köszönöm.
0: Szia, minden jót nektek ott. Szia, a legjobbakat. Na kérem szépen, hát akkor telefon, így van, működik a telefon, úgyhogy ki se kellett próbálni. Itt azt írja valaki a Chrome-ban, nem tudom hova írtam, ilyen oldalra, a YouTube-ra írta. Szia Zoli, honnan tudlak, hogy tudlak Viberen hívni, vagy a 6 oldalas ellendés, hol tudom, nem tudom, mindjárt megnézem meg, Nagy Márti. Megyek a YouTube-ra, még meg se, nem is volt időm, hogy oda pillancsak se, és te itt van a Margitka, jó van, imádom, sziasztok. Ez az üzenet most eltűnt úgy, ahogy volt, nem tudom, hogy hova üzentél, mert annyi szálon fut az ember élete, hogy már komolyan beleőrülök néha, hogy valaki a Viberen lehet engem hívni telefonon, sőt ez a telefon, ami most szól, ez a Viber szól, remélem, de szól az a biztos. Tehát a Viberen is, meg a rendes telefonon is lehet engem hívni, most is például ebben az 1 órában. Halló, tessék, jó estét kívánok! Halló!
2: Szép jó estét kívánok, Ildikó vagyok.
0: Kéz Zoltán Zéro vagyok, kedves Ildikó.
2: Igen, Bihar Ildikó vagyok. Igen, a múltkor nem sikerült bekerülnöm adásba, és most úgy hallom, hogy sikerült.
0: Ja, szóval te vagy az, jó van, akkor szeretettel köszöntelek. Figyelj, Bihari Ildikó. Na már benne vagy a rendszerben? Mert szerintem benne vagy.
2: Szerintem igen, mert egyszer néztem még évekkel ezelőtt.
0: És itt is figyelj, 79. január 28.
2: Igen.
0: Akkor már is vagyunk vele. Carlos Santanának is ma lenne a születésnapja.
2: Azt nem is tudtam.
0: Hát vagy a Kásás Tamás a háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázónk például. Aha. És vagy Edmund Hillary, te nem hallottál még róla, ugye?
2: Nem,
0: mert nagyon fiatal vagy. Ő az, aki először megmászta a Himaláját 1953-ban, amikor te még egy gondolat sem voltál.
2: Uh-huh.
0: Jó?
2: Igen.
0: Nem, nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj. Na, tessék, kérem szépen, akkor leteszem ezeket a képleteket. És kedves Ildikó, most én látom a te képleted. Itt van előttem. Nézd már oda, ez egész nap valami diót rákcsáltam, és valami megakadt a torkomon. Ez rendszeres, na nem baj. Kedves Ildikó, miben lehetek a segítségedre, vagy mire fókuszáljunk, mire vagy kíváncsi?
2: Hát most konkrétan a személyes évemre vagyok kíváncsi, hogy hol tartok éppen.
0: De figyelj, kedves,
2: mi az, amire nekem fókuszálnom kellene.
0: Kedves Ildikó, beszéltünk mi már egymással?
2: Igen, de nagyon régen volt. Körülbelül nem tudom hány éve.
0: Hát az elég régen volt.
2: 11 körülbelül.
0: Akkor még nem volt a Poptarisztjámban sem műsorom, az 8. éve van, ha jól emlékszem.
2: Akkor 8 év, igen, a kezdetek.
0: 8 éve még az elején? Hát figyelj, igen, biztos igen, mondtam igen. Neked, hogy egy rendkívül független személyiség vagy.
2: Igen.
0: Te is vezető vagy, úgy látszik ma az egyes száma főszereplő. 79-ben születél, január 28-án ad, és megint csak 10-es egyes, és ebből egy 37-es, 10-es egyes sorsmisszió számot kapunk, kedves Ildikó. Egyes a másolonzói értéke, 7-es a magánzók, 2-ből 7 meg egy 8-as kapunk. A 8-as az páros szám, de ez a mars, az a legfüggetlenebb személyiség. Hát Ildikó, és akkor 3-as éved van, és akkor nyilvánvaló, én azt mondanám neked, hogy még ha nincs is elég önbizalmad, mert az 5-ös szám az teljesen hiányzik a képletedből.
2: Igen.
0: A biztos, hogy beszéltünk róla, kellett, hogy mondjam. És viszont a Szaturnusz nagyfokú jelenlétét látom a képletedben. 37-es a sorsmisszió számot. 79-ben születtél, van 2-7-esed is. 1-7-es bőven elég egyébként. Mert az 5-ös szám a Jupiter bolygó, ami nincs neked, a betűk számértékéből is hiányzik, közben 7-es a magánzók értéke, és az összes betű számértéke 71-es, tehát 70-től 79-ig az első szám mindig a domináns, a 7-es szám, ami a Szaturnusz nagyfokú jelenlétét mutatja. Közben egy jó karrier szám egyébként. Na, kedves Ildikó, hát itt én szerintem a párkapcsolatról kell beszélni, nem?
2: Jól vagyunk, 6 éve van párom, úgyhogy...
0: Na.
2: Hál' Istennek, jól vagyunk, minden rendben van velünk.
0: Hát ennek viszont szívből örülök, megmondom őszintén, mert... És a párod is hasonló vezető típus, mint te?
2: Ő inkább ilyen kis csendes, ő tigris, így csak most a hirtelen a kínai asztrológiáról jutott eszembe, hogy ő tigris, én meg kecske.
0: De hát a tigris az egy vadállat, nem?
2: Tessék?
0: A tigris az egy vadállat, csak hogy próbálkozik.
2: Hát igen, de mégis olyan kis csendes.
0: Csendes tigris.
2: Lehet, hogy épp azért vagyunk jól.
0: Hát figyelj, borzasztó erős a képleted, még erősebb, vagy talán még keményebb, mint az előző Jánossal való beszélgetésem, ugye. Na mindegy, de nagyon, hát szuper vagy, figyelj, de hát, hogy mondjam, egy erős nő vagy, egy erős nő pedig, mint tudjuk, mindig bizonytalan férfit vonz be. De ha te, hogy mondjam, azért mégiscsak nőként veszel részt ebben a kapcsolatban, és csak ha nagyon dominálsz, akkor ez a párodnak azért nem biztos, hogy jól esik, vagy éppen azt mondja, hogy na jó, el vagyok így is, aztán kész, legalább van egy barátnőm, vagy egy házasságot kötöttetek?
2: Nem, már voltam férnél 9 évig, aztán az elég volt úgy.
0: Hát 9 éves periódusaink vannak, úgyhogy ez úgy látszik, igen. Ez elkezdődött, aztán be is fejeződő 9 év múlva. Figyelj, de 3-as éved van, az a lényeg, hogy tehát mondom is azoknak, akik január hónapban 1-én, 10-én, 19-én és mint te, 28-án születtek, a 3-as év az pedig egy borzasztó jó év az ember életében, egy évről beszélünk, ami születésnaptól születésnapig tart, és ha az egyesében jó dolgok indultak, akkor az a 3-as évben még jobb eredményeket hoz. Mi az, ami indult az egyes évedben 2 évvel ezelőtt?
2: Hú, 2 évvel ezelőtt? Hát volt egy komoly egészségügyi problémám, és én azóta ebből hát tudatosan javítottam az egészségemen, úgyhogy mindent lecseréltem, leváltottam, én 30 kilót lefogytam, úgyhogy sokkal-sokkal jobban vagyok.
0: Na, az igen.
2: Úgyhogy szerintem ez volt a fókuszban nekem, mert a többi életterület az így szerintem rendben van.
0: Hát szerintem is, ha van párkapcsolatot, feltételezem, nem tudom, ezzel a képlettel nyugodtan lehetsz vállalkozó is szerintem. Hogy vagy? Igen. Vállalkozó
2: az vagyok egyébként, igen.
0: Egyáltalán csodálkozom rajta. Egy férfi képleténél azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon jó, de hát egy nő esetében borzasztó erős a képleted. Na mindegy, de hát az a lényeg, hogyha jó vagy, és most a boldogság állapotában éled az életed, igaz? Elmondható?
2: Igen. Igen, igen.
0: Hát akkor meg is az van, amit te akarsz, ugye?
2: Hát igyekszem, igen, úgy alakítani a dolgokat, de természetesen kompromisszumokat kötve, meg alkalmazkodó típus vagyok rendkívül, úgyhogy figyelembe veszem.
0: Ez volt a beúratos kérdés, és nagyon jól reagáltál rá. Nagyon jól reagáltál.
2: De abszolút így van, hát kisfiam volt kisfiam, 18, úgyhogy nem kisfiú, úgyhogy alkalmazkodni ez természetesen kell. Ez megvan maximálisan.
0: Hát meg a párod is úgy érez, akivel 6 éve jól megvagytok, hogy azért nincs leuralva.
2: Nincs, abszolút nincs.
0: Na, ez a lényeg.
2: Igen.
0: Hát, milyen szerencse, szoktam mondani, hogy milyen problémát okoz, ha az ötös szám hiánya neked nincs, de ha lenne ötösöd, akkor még erősebb lennél, mert ha nincs önbizalmad, akkor azért tudsz mégiscsak ebből a sok egyesből valamit kihozni, és együttműködni.
2: Hadilában vagyok az önbizalommal, néha napján vagyok úgy, hogy most szinte semmi, utána még majd kicsattanok, szóval igen, hullámzó. Uh-huh. Ez az önbizalom kérdése.
0: És mit mondtál, jól értettem, hogy vállalkozó vagy?
2: Igen, igen.
0: Na hát, és milyen területen dolgozol?
2: Szépségipar. Fodrász vagyok, masször, meg körmös.
0: Hát szuper, figyelj, akkor több lábon állsz szó szerint, ha már a körmös ül, a fodrász áll,
2: igen.
0: A kozmetikus igen. Is ül, áll, úgyhogy... Na hát szuper, szuper ember vagy, hát van, amit itt aztán kreativitásban nincs hiány. Figyelj, a hármas év arról szól, hogy a te személyes kisugárzásod a sokszorosára erősödik fel. Tehát a hármas szám, hogy a Merkur bolygó a kommunikációt jelenti. Tehát, ha most ilyenkor sikereket hoz, mert mondom, az népszerűséget hoz a hármas év, tudod? Úgyhogy...
2: Nem tudtam.
0: Hát nyugodtan, igen. Életednek egyik nagyon jó szakaszában vagy, és annál 28-án születés, és most itt ilyen, éppen ebben az időben ilyen családdal kapcsolatos dolgokat látok, ezzel kapcsolatos ügyintézést, otthonnal kapcsolatos dolog, vagy akár a vállalkodásodat is, ha szeretnéd népszerűsíteni, akkor ennek is itt van a nagy lehetősége. Tetszik tudni?
2: Igen, értem.
0: Úgyhogy jönnek a párkapcsolati kihívások, csak úgy mondom, hogy azért ilyenkor hármas évben miután népszerűséget hoz, de mondom, hoz nagyon jó kapcsolatteremtő lehetőségeket hoz, és másoktól kaphatsz segítséget, támogatást. Nem tudom, hogy szükséged van-e rá, vagy valamilyen segítségre.
2: Hát leginkább lelkileg szoktam így van két fantasztikus barátnőm, tényleg ők szoktak így úgymond a támaszaim lenni, meg egymásnak azok vagyunk. Úgyhogy lelkileg valóban szoktam szükségét érezni, hogy kipanaszkodjam magam, vagy tanácsot kérjek.
0: De hát a férfi jó barátod, ő nem tud téged támogatni, mert azért egy férfi
2: azért van. De vele is, csak azért másabb egy férfival úgy kommunikálni, mint egy nővel, aki tényleg
0: na, hát igen, a nők egymásnak nagyon meg tudnak nyílni.
2: Igen, igen.
0: Igen, hát igen. A páros szemében meg egy ilyen titózatos őrület vagy.
2: Hát mondhatjuk, így is, igen.
0: Hát, ezt gondolnám erről. Hát én azt mondom, hogy jó hírem van, úgyhogy minden bele, itt most népszerű vagy, jó a kisugárzás, pont az év közepén vagy, ugye a születésnapodtól induló személyes évedben vagy, ugye még a rákban jár a nap, de mindjárt az oroszlánnal szemben van a vízöntő. Vízöntő napod van, milyen érdekes mi? Igen. Hogy ugye bemozol, ugye neked jár, mikor kislány voltál, a vízöntőséget, a napot az édesapád hozta, az analógiát. Habár a képletedben nagy apai dominancia van egyébként, mert januári születésű vagy, az apukád, nagyon nagy elvárások vannak ebben a gyerekkori számban, a januári születési hónapról beszélek, ami már csak ez már egy nőt is önmagában felnőtt korban erőssé tesz, és de a vízöntőség meg olyan, hogy az apa van is, vagy nincs is, a párkapcsolat meg van is, vagy nincs is, mert a vízöntő jegy egy borzasztó független jegy, az egyik legfüggetlenebb jegy. És a te számaid, ami páratlan számok, azok férfias energiát jelentenek, ez nem azt jelenti, hogy te nem vagy nagyon vonzó és aranyos. Ez egy energia képlet, és a vízöntő az egyik legfüggetlenebb jegy, az egyes személyiségtípus az egyik legfüggetlenebb szám, az egyik leggyorsabb szám. Ugye a leggyorsabb számok az egyes, a hármas, az ötös, ami nincsen, meg a nyolcas. Az ötös kivételével minden csupa ilyen számaid vannak. És ott van a nevedben, ott vannak ezek a szaturuszi energiák, amik viszont nem az optimizmusodat erősítik. De látod, hogy milyen céltudatos vagy. Te éled a vízöntő napot, és végül is te is úgy, ahogy van, megváltottad a világot, mert a három lábon állsz a szakmádon belül, a szépségiparon belül, akkor miről beszélünk? Hát szuper tehetséges vagy, okos vagy, ügyes vagy, megoldod a saját életed, és annak örülök, ha azt mondod, hogy tényleg 6 éve együtt vagytok normális, szuper jó kapcsolatban, és boldognak érzed magad ebben a kapcsolatban, akkor arról beszélhetünk, hogy milyen kerek a világ, és milyen szép az élet, igaz?
2: Igen.
0: Na hát akkor ha ezt is visszaigazolod, akkor már nem beszélgetünk hiába, abszolút. Mert örülök, igen, a pozitív dolgokról is tudunk beszélni. De hát azért a barátnőiddel beszéled ki az igazi, legbensőbb dolgaidat.
2: Ez így van. Mindegy. Erre szükség van, szerintem minden ember így a mai világban.
0: A nőknek.
2: Kicsit
0: a nőknek.
2: A nőknek. Igen, jót is, rosszat is, igen, mindennel hozzájuk szalad az ember.
0: De azért Igen. Azért van a férfi, hogy ő adja meg a te biztonságodat. Nem tudom,
2: hát
0: hogy
2: ezt
0: tudjuk elképzelni, mikor te vagy egy nő, aki súlyosan megteremted a saját anyagi biztonságodat, akkor a párod ehhez mit tud hozzátenni? A kedvességét legfeljebb, vagy mit?
2: Hát az ő is úgy, hogy stabilan áll, abszolút ő is, úgyhogy meg vagyunk, hogy is mondjam, hol egy kasszán, hol külön kasszán, de abszolút megegyezünk ebben is.
0: Na, hát
2: természetesen, hát meg lelkileg is ő is támogat, csak én vagyok ilyen, hogy ha van valami, akkor vagy anyához, vagy tényleg a barátnőkhöz. Persze azután, miután neki elmondtam. Velük úgy jól kivesézzük a dolgokat.
0: Na hát, kedves Ildikó, akkor itt nem arról beszélünk, hogy milyen nehéz az élet, vagy hogy kirúgtok a munkahelyedről, mikor te vagy a munkaadó is akár. Munkaadó is vagy csak önálló vállalkozó vagy?
2: Nem, csak önálló.
0: Ha elég az neked, megoldod, és jól el vagy ezzel.
2: Igen.
0: Hát, figyelj ide, hát akkor itt nincs probléma, hál' Istennek, én pedig azt tudom neked mondani, hogy életednek egyik nagyon jó személyes évében vagy, úgyhogy minden bele. És mondom, ha szükséged van valamire, akkor most kaphatsz segítőket, pártfogókat. Ez a lényeg, a legfontosabb az egészben. Mert jövőre nem ilyen éved lesz, jövőre jön a 4-es éved, akkor az nem erről szól. Ez meg egy bulizós év is, a 3-as év. Tudod, sok jövés, menés van, sok kapcsolati lehetőség, utadás, mozgás, párkapcsolati kihívások például, minden van, pörgés van, bulizós év. Ezt így is lehet mondani. És mondom, most használd ki ennek az évnek a rezgését, ami neked sok jó új lehetőséget hozhat, vagy bármilyen támogatót kaphatsz, ha éppen van ötleted, hogy mire van szükséged. Most azt megkaphatod az élettől. Úgyhogy használd ki ezt a lehetőséget, ezt kívánom neked.
2: Köszönöm szépen, ezek nagyon jó hírek.
0: Hát örülök, hogy ezt mondhatta. Igen, a jövőre hívsz, akkor másról fogunk beszélni.
2: Jó, 4-es az nagyon nehéz.
0: Hát az egyik legnehezebb a 9 éves perióduson belül, de nem kell aggódni, hangsúlyozom. Az a jó, hogyha tudjuk, hogy életünknek melyik szakaszában vagyunk, és jó, ha felkészülünk arra, hogy a 3-as év most neked áll az ászló, hangsúlyozom, és jövőre pedig ez egy bulizós év, jövőre nem a bulizásról szól a jövő év, hanem arról, hogy esetleg oda kell figyelni a részletekre, mert van benne hiba lehetőség, hogy ennek a nehézségek esetleg, de hát ezzel a képlettel te bármit megoldasz, kétségem nincs.
2: Ó, megnyugodtam.
0: Ne aggódj, ugye, nem aggódunk és nem szorulunk soha semmi miatt. Jó? Megoldjuk és kész, nem?
2: Így van, ez a, én csak pozitívan, igen.
0: Így van, te mondtad úgy, hogy legyen ez a végszó.
2: Igen. Nagyon szépen köszönöm, további szép estét kívánok.
0: Én is köszönöm, hogy hívtál, nektek is minden jót.
2: Köszönöm.
0: Szia.
2: Szia.
0: Na, a telefon működik továbbra is, plusz 36 30 88 65 150 a telefonszám. És ha valaki Viberen hív, ugye pont egy ilyen kérdésnél akadtam el, ha valaki Viberen hív, akkor nyugodtan felhívhat a Viberen. Ha van Viberen letöltve a telefonjára, akkor ez abszolút megoldható. Na, Csáki Mónika vagyok, 730212, életfeladat sorsom, tehetségem, ezeket szeretném megtudni. Jó, akkor az üzenetek sorrendjében, jaj, Margitkám, csókollak, minden jót kívánok, jaj, Borinék elemen Margit, kedves tanítványom, egy szuper zseniális hölgy, jó szándékkal, életvidámsággal, hál' Istennek, úgyhogy. Na, és ez az egy óra, ez arra is jó, hogy sok tanítványom követi ezt a műsort, mert ugye az elemzésekből lehet tanulni, hogy látok egy képletet, amit először látok, és valamit mondanom kell, valami nem bolondságot, hanem valami értelmes dolgot, és még segíteni is illene, illetve azt vállaltam. Úgyhogy azért sok gyakorlással lehet megszerezni sok tapasztalatot. Na nézzük akkor ismét valaki a telefon másik végén. Halló, jó estét kívánok!
3: Jó napot kívánok! Nézem a műsorát, és...
0: Komolyan?
2: Igen, vagy most akkor nem élő adásban vagyunk?
0: De igen, élő adásban, csak próbáltam meg is meglepődni viccesen. Próbálkozom, de nem mindig jön be. Igen. Kihez van szerencsém? Nem más van a vonalban, hanem ott a háttérben szól valami nagyon hangosan, és az zavar engem is, meg mindenki szerintem.
2: Jó,
0: A YouTube csatornát nézed, vagy...
2: Hát azt így nem, élő csevegés.
0: Hát jó, de ez a YouTube-on van.
2: Akkor a YouTube-on, igen, azt
0: jó. Na, akkor Kis Zoltán Zéro vagyok, kihez van szerencsém?
2: De, Zsuzsanna vagyok, és már nagyon régóta szerettelek volna elérni, és nekem megvan a könyved.
0: Na, köszönöm szépen, ez jó hír. Azt mondja, hogy már is írom a neved. Hát a Deák név, ha jól emlékszem, 12-es, a Zsuzsanna, mint tudjuk, 33. Meglátjuk, mi lesz ebből. Deák, bocsánat, Ák Zsuzsanna. És születtél, kedves Zsuzsanna,
2: 1979.
0: 79?
2: 11.
0: 11.01. Na igen. Már is készen vagyok a képleteddel, már van itt nekem egy programom erre. Hát igen, 33, 12, az 45-ös, jól számoltam. Kedves Zsuzsan, hát 79-11-01, 29-12-es vagyok, vagy mármint, hogy te. Én is, én is 29-12-es vagyok egyébként. De akkor miről beszéljünk? Általános elemzést kérsz, vagy pedig vagy van konkrét kérdésed valamivel kapcsolatban? Vagy pedig
2: hát én? A karrier. Mert hogy mi várható, mert én most változtattam meg a nevem, mert most volt a házasságkötésem. Már 30-án.
0: Most mentél férjhez?
2: Másodjára.
0: Jó, igen. De jó. Figyelj, és mi az eredeti neved?
2: Vidák Zsuzsanna.
0: Na várj, akkor megnézzük azt is, jó, mert azért először...
2: Négyest akartam az életembe.
0: Négyest?
2: Igen, hogy legyen kitartásom.
0: Te ilyen sok mindent tudsz a numerológiából?
2: Igen.
0: 1979-11-01. Na megnézzük, mi van az eredeti neveddel. Mi van itt? Kérem szépen, már is... Hát érdekes. Bocsánat, már megint kell írnom meg kocsvizet.
2: Csak nyugodtan.
0: Hát kedves Zsuzsa is, de ha érdekel a numerológia, vagy már régebb óta foglalkozol vele? Vagy
2: nem, most januárban, mivel hogy neked csak online oktatásod van, és én nem vagyok a kütyük mestere, pedig kellene, mert 11-es vagyok, de mindegy, valahogy félre sikerültem, hogy személyes helyre mentem el, mert az nekem úgy jobban beivódik, és hogy igazából én ezért változtattam meg. Szerintem eddig sikerült így apukám, hogy elvigyen a vezeték nevével, és most kell valami, szerintem jóra változtattam, szerintem, de én csak kezdő számmisztikus vagyok, vagy nem is tudom.
0: Hát nem tudom, és ahol tanultál, ott megkérdezted, hogy ez a Deák Zsuzsa név ez jobb-e, mint az eredeti neved?
2: Azt én döntöttem így, mert hogy ugye Szlovákiában meg vannak bizonyos kultúrák, ahol meg ugye a férnevét jó, ha az ember viszi, és én már voltam Bújtóné Vidás Zsuzsanna, aztán voltam a lánykori nevemen, hát ebbe az életbe egyszer élünk, gondoltam, és mindent fölteszek egy lapra.
0: Hát egyszer élünk, de akkor nagyon.
2: Igen.
0: Hát kedves, és akkor Szlovákiában élsz, ha jól veszem ki a szavaidból, vagy?
2: Nem, csak hogy ott hagyomány is, hogy meg kell. Mert hogy azt most mindenki, hogy mindent átiratnak, és akkor azért nem, meg ilyesmi, szóval én... Nekem sok mindent nem kellett átiratnom.
0: Vidáková Zsuzsanna. Figyelj, Zsuzsan, hát az a helyzet, hogy... És téged a karrier érdekel, ugye?
2: Minden is érdekel, csak hogy abban nincs olyan... Szóval most olyan, szerintem én 3-as évben vagyok szerintem most, és nem nagyon találom a helyemet. Plusz 11-es vagyok, mint azt tudjuk, az nehezen érthető személyiségek, emberek.
0: Hát 11-es mesterszáma, 29-11, az abból jön ki, és 2-es a vége.
2: Igen.
0: De hát itt, sőt, ráadásul itt mondhatnám, hogy egóhegyekről beszélünk, mert akinek egy képletben 4-5 darab egyesnél szokott kezdődni az egóhegyek, neked nem kevesebb, mint 6 darab egyes van a számaidban, nem csodálkozom, hogy nyilván a siker érdekel és a karrier. Közben pedig segítőnek születtél, ami egy nő képletét nézve egy dupla karma, ugye, mint tudjuk, mert nem csak nő, nem csak tehát nem csak segítőnek születtél, hanem nőként is, ugye, a nő a holdapár kapcsolatban. Neked pedig ez a holdság, ez nem nagyon ment. Legalábbis az első házasságodra gondolva.
2: Mert vízöntő volt a férjem.
0: Aha. Hát igen, az egy nagyon független társaság, a vízöntők.
2: Igen.
0: De azért a skorpiókat se kell félteni, kedves Zsuzsa,
2: igaz? Gondolom, ugye? Hát előbb hallottam, igen, persze.
0: Hát figyelj ide, az a helyzet, hogy hát ha a párkapcsolat szempont, tehát a jelenleg, most a jelenlegi férjed, ugye mutat, hogy férjhez is mentél, ugye?
2: Igen, igen, igen.
0: Na, hát ez egy nagyon szép dolog, mert azért ez egy szimbolikus cselekvés, kifejezése annak, hogy ti összetartoztok, és ez a törvény előtt is kijelentettétek. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon jó, hogy felvetted a férjed nevét. Igen, de ha a numerológiai szempontból nézzük, én tulajdonképpen azt mondanám, hogy ez a név több érzelmi energiát tartalmaz, mint az eredeti neved, tehát ilyen szempontból jónak látom. 11-es, 2-es a magánzók értéke, ott is egy mesterszámot csináltál ebből. Nézted, ugye, igen. Biztosan?
2: Igen, igen.
0: 7-es a másalhangzók értéke, 34-esből jön ki. Ezek a részletek, de ezek is információk. 7-es külsőjén ugye úgy hívjuk a másalhangzók értékét, hogy te milyen, hogyan prezentálod magad a külvilág felé, tehát hogyan, mit mutatsz a külvilág felé, és azért ez is a te személyiséged része, ami 7-es száma, Szaturnusz, viszont nem az érzelmekről szól, hanem arról, hogy neked elég magas elvárásaid vannak mindenkivel szemben, magaddal és másokkal szemben is. És a kettő összege egyébként megint egy érzelmi energiát hoz ki, mert ugye a 2 meg 7 az 9, és 45-ösből jön ki, amit mondtál is. Ugye mondtál egy mondatot, hogy a föld számát behoztad ezzel.
2: Igen.
0: Mert
2: igen,
0: úgy érezted, igen, hogy szükség van rá, mert az eredeti, mert a számaidból hiányzik, neked is hiányzik a 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, meg a 8-as.
2: Igen.
0: Bizonyám, úgyhogy neked is az önbizalomról mondhatnánk azt, hogy hol van az igazi önbizalom, de akinek 6-1-ese van, annak meg akkora egója van, mint egy ház.
2: És mind a kettő kell, hogy legyen önbizalom is, meg ego is.
0: Azt mondom, hogy az önbizalom, az alulműködő önbizalom, nem azt mondom, hogy nincs önbizalmad, és az eredeti nevedben, hát tudod, nyilván mondtad, hogy numerológia tanfolyamot végeztél. Habárcsak, hogy elárulnám neked, hogy az online tanfolyam ugyaninnen nyomom ezen erről a készülőkre, ugyanígy látsz, élőben hallasz engem, ugyanígy élőben működik minden, nem felvételről megy, csak úgy mondom, úgyhogy a Covid óta nem nagyon van személyes tanfolyam, mert olyan vírusok voltak itt, hogy köszönöm szépen, és az online is tökéletesen működik, és otthonról kényelmesen bekapcsolod, aznap kapsz egy belépési linket, amit én küldök el neked, és mit tudom én, 5-től 9-ig tart a tanfolyam, de előtte már 4 óra 20-tól benn vagyok itt a teremben, és segítek technikailag, hogy beállítsuk a kamerát meg a mikrofont, mert ugye az elemzésre elemzünk a tanfolyamon természetesen, a második hónaptól kezdve, úgyhogy abszolút ugyanígy működik, ha úgy óckodsz az élő, ha neked csak a személyes tanfolyam az, amit te preferálsz, mert ugyanígy élőben látsz és hallasz engem. Hát azért, ez azért nem lehet olyan rossz, nem? Nem az, hogy én jól nézek ki, hanem hogy az információk itt ugyanúgy működnek az információk.
2: Lehet, hogy azért volt az előszoba, ez a beszélgetés, és akkor lehet, hogy lesz folytatás.
0: Hát épp most mondtam az előbb az adás elején, hogy szeptembertől indul a szokás szerint mindig numerológia tanfolyamok. Honlapomban néz körül, ott van minden információ ezzel kapcsolatban. Szeretettel várlak, de az eredeti neved viszont nagyon erős. És ehhez képest egyébként, jó, már eltelt egy fél év, ugye, hogy félhez mentél is ezt a Deák Zsuzsa.
2: Nem, még csak másfél hónap, mert májusban.
0: Másfél hónap. Tehát ez akkor még a gyakorlatban ezt még úgy meg kell szokni, és még azonosulsz ezzel a névvel. De én azt mondom, hogy ugye ez egy energiaképlet, és az eredeti néved, a Vidák Zsuzsanna évben 53-as, 8-as a teljes névszámot. Tehát ez egy olyan erős karrierszám, hogy őrület. És én azt mondom ebből, hogy a jelenlegi neved egyébként a párkapcsolat szempontjából nem rossz, hangsúlyozom, mert több érzelmi energiát látok benne, mint az eredeti nevedben, tehát ilyen szempontból, mert nőként te vagy a hold a párkapcsolatban, neked kell érzelmeket adnod, és ez nagyon jó ilyen szempontból, ez a Deák Zsuzsanna név. De ha visszagondolsz az eredeti nevedet, illetően majd, vagy ha most még nem érzed az átalakulást, mert ugye amivel azonosak vagyunk, amit kimondunk, az az energia működik. Én is az Éró nevet nincs beírva sehova se, de én ezzel vagyok azonos. És majd a régi önmagadhoz képest egyébként sokkal érzelmesebb személyiség leszel. Én a Vidák Zsuzsanna névben sokkal több energiát látok, akarat erőt, önbizalmat. Mondom, az 53-as, az 50-essel kezdődő névszám az eredeti nevedben, 53-as, 8-as, ugye 50-től 59-ig a Jupiter nagyfokú erősségét jelenti. Tehát azt ugye, ha kézzel szoktad megírni a képletedet, vagy kézzel csinál meg papíron egy numerológiai elemzést?
2: Igen, hát azt a piramist is, meg mindent, mert ilyen tabok voltak azon a részen, és akkor mindig a haladóig, elvileg az övénél haladóig jutottunk el.
0: Hát oda beírod az 53-as számot, oda be kell írni az 5-ös számnak a helyére, négyzetébe, hogy az van az az energia.
2: Ja, Matrix, igen.
0: És nem is akármilyen, ezzel mondom, egyik legerősebb karrier szám, tehát az olyan önbizalmat jelent, úgyhogy a Vidák Zsuzsanna, én azt mondom, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akkor azt is azt mondom, hogy egy talpra esett, céltudatos hölgy képletét látom, aki tudja, hogy mit akar, és szereti elérni azt is, hogy az legyen, amit ő akar. Közben pedig még tudsz együttműködni is, de azért a dolgok végén azért te szeretnél ebből jól kijönni. Vidák Zsuzsannáról beszéltem. A Deák Zsuzsannában nincs annyi ambíció, de viszont ha férhez mentél, és a szereted a párod, nyilván azért mentél hozzá, és most szerelem van, boldogság van, ugye?
2: Igen.
0: Akkor ez a sok érzelmi energia, ez a több érzelmi energia viszont abban segít, hogy valóban azt a holdságot meg tud csinálni. Nem tudom, és kell, hogy ismerd a horoszkópodat is, ha numerológiával foglalkozol, igaz?
2: És Skorpió vagyok, igen, ő meg nyilas a mostani párom.
0: Igen, de kosholdad van nekem, itt van egy algoritmus számítás. Kosholdad van a horoszkópban?
2: Nem tudom, mert a feleségedet kerestem a neten, és nem találok semmilyen elérhetőség, csak a nevét találtam meg, mert megtudtam, hogy mikor születtem pontosan, mert 50 évig teszik el a óra percet a kórházakba.
0: Aha, hát ezt viszont meg lehet találni esetleg, ha az ember kikutatja, van erre lehetőség szerintem, remélem. Az Évi az nincs jelen az interneten, mert én képviselem itt, ami
2: tudományunkat. Igen, és azért nem tudtam semmit elérni, mert hogy ő szerintem hiteles lehetne nekem, hogy hol lesznek még az életemben ilyen fordulópontok, mivel mesterszám vagyok, és ezért kerestelek meg. Szóval egy kicsit úgy kapizsgálom, de hát az ember kíváncsi magára, nem?
0: Hát hajjaj, persze, és én is nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy kíváncsi voltam magamra, és hát a numerológia által tudtam igazán megismerni önmagam, meg a világot is másképp látom, és másképp élek meg dolgokat, és sokkal jobban érzem magam. Tehát ez ebben segít minket, úgyhogy meg kell tanulni, hát fantasztikus energiáid vannak, de mondom, ez a 6 darab egyes, ez őrület. Csak mondjak, csak ne, hogy ne dramatizáljon tényleg. Ugye nem tudom, tanultál-e ilyet, hogy az egyes szám hatását mi az, ami erősíti, mi az, ami kiegyenlíti, mi az, ami gyengíti. Tudsz ilyeneket?
2: Hát, hogy van, hát mi így vettük, hogy ugye minden alkalma volt majd a következő, és akkor onnan hiába személyes volt, utána én haladótól már nem mentem velük tovább, mert nem tetszett a hozzáállása ez a dologhoz, mindegy. Hát az, hogy ne a negatívumunkat használjuk, hanem a pozitívumunkat, mert ugye valamit hozunk, egy már karmát csinálunk újból.
0: Hát nyilván, persze. De csak azt akarom mondani, hogy az egyes szám, az én tanfolyamon tanuljuk azt is, például csak az egyes szám elég az, mert az egészséges egóra mindenkinek szüksége van.
2: Igen, neked mert van? Azért...
0: Igen?
2: Ez, hogy az egyes, az kell a mai világban, meg úgy egyébként is, hogy valahova A-ból B-be eljussunk. Csak nekem túl sok van.
0: Igen, neked túl sok.
2: Igen, hogy minden számból, ha túl sok van, akkor biztos erre gondolsz, hogy akkor az mit hoz, ha kevés van, az a jó, ha valamiből egy van, de ha itt hatványozódik, akkor az már a heteseknél például nem annyira jó, mert ködbe vannak, meg eltűnnek, meg nem tudom mi. Az egyesnél nem igazán tudom. Hát ne domináljak le embereket vagy.
0: Hát figyelj, ego hegyek, nyugodtan mondjuk ki, de azt akartam mondani, hogy szépítsem a dolgot. Az egyes szám hatását, csak úgy mondom neked, amit a tanfolyamon tanulunk, és így is nézzük, ha ránézünk egy képet, akkor rengeteg információ van ebben a szimbólumrendszerben. Ugye van 6 darab egyesed, ezt erősíteni a 3-asod, ami nincs, a 4-esed, ami nincs, az 5-ös, ami nincs, és a 8-as, ami nincs. Az egyes hatását erősíti a 3, 4, 5, 8. Kiegyenlíti a 2 darab 2-es, ami van neked, és a 3 darab 9-es, tehát 6 darab 1-essel szemben van már 5 darab érzelmi energia, tehát már nem az ego hegyekről beszélünk, és gyengíti a 6-os szám és a 7-es szám az egyes hatását. 6-osod nincsen, és van egy 7-esed, úgyhogy én döntetlenre kihoznám ezt, de azért az a 6 darab 1-es azért ott van, maradjunk annyiban, azért ez visz téged előre. És az eredeti neved is, mondom, hogy hihetetlen energia van benne, de mondom, jó az a név, változás, ezt megbeszéltük, de például pont az előbb, az első elemzésnél beszéltünk a 3-as szám hiányáról, és akinek például 6 darab 1-ese van, az ad egy dinamikát a személyiségnek, hogy azért te mondod a magadét, és tudod, hogy mindenkinek, hogy megmondod mindenkinek, hogy neki mit kéne csinálnia, meg te tudod, hogy mi lenne a jó másoknak, és hogyha a 3-as szám hiányáról beszélek, hogyha meg túl határozottan mondod ezt is túl sokszor, akkor ez mások nem biztos, hogy olyan jól élik meg.
2: És akkor mi a segítő szaknám, vagy mi a sors feladatom?
0: Neked az a sors feladatod, segítő legyél, ugyanaz a 29-11-2-es vagy, mint én, csak nálad ez a sok egyes nagyon-nagyon elbillenti a dolgot az ego felé, az akaraterő felé, És neked ez a problémád igazából, mert ha az van, amit te akarsz, akkor viszont akkor ez egy nagyon erős személyiség vagy, és mondjuk főleg éppen a párkapcsolat területén okoz ez nehézséget, mert egy férfi egy ilyen erős nővel, hát egy idő után lehet, hogy nem tud mit kezdeni. Azért volt korábban, gondolom, a probléma a párkapcsolatodban.
2: De most nem, ott a szabadságot a vízöntőnek, szerintem.
0: Ja, hogy elengedted, jó, hát akkor...
2: Nem, mert már gyerekek is születtek abból, meg minden, szóval mindent megkaptam, amit én úgy gondolom, hogy beterveztem, van egy lányom, meg egy fiam. Aha. Szóval igazából csak az, hogy úgy nem találom a közösségemet, a helyemet, a karrier, vagy a munka, vagy egy olyan... Most ugye itt a második házasságnak pont egy csomó irigyem lett, de hát nem baj, már azok elmentek, majd jönnek, akik értékel, hogy ilyen világító torony vagyok, hogy lehet nőként Magyarországon is 50 alatt másodj erős férhez menne akár.
0: És azért irigyelnek, mert most van férjed, mert így nem volt, eddig nem irigyeltek.
2: Hát igen, de közben azért drukkoltak, hogy majd megtaláljam a szerelmet, persze, csak hogy olyan furcsák a nők meg úgy egyébként.
0: Hát a nők elég furcsák tudnak lenni, meg hát igen, de akkor most te egy sikeres ember vagy az ő szemükben, és akkor már így másképp látják a dolgokat. Figyelj, Zsuzsa, nagyon erős személyiség vagy, és hát mondom, az, hogy segítőnek születél, azzal nem vagy, ha tisztában vagy, és nem tudom, milyen képzettséged van például, amivel tudsz segíteni az embereknek.
2: Pedikűrös vagyok, amit szeretek. Hmm. Szeretek kommunikálni, de arról nincs papírom. Szóval gondoltam, hogy ilyen coach, vagy valami, de abból is annyi van. Szóval, hogy még így 50 alatt, vagy 50 fölött így átképezni valamire magam. Hmm. És ugye a pénz hiány, ugye nincs 8-ason. Jön, megy, és ezt se szeretem.
0: De hát a Deák úrad meg egy jól menő üzletember, nem?
2: Hát kitartó, igen. Hát, mert neki van 8-asa.
0: Hát, és mi az ő neve? Deák, mi a keresztneve a párodnak?
2: Deák Tibor.
0: Deák Tibor? Aha, hát a Tibor név az 28, meg 12 a Deák, az 40-es, 4-es. Az nem. Hát akkor az egy kemény férfi, akire azért a földön jár, igaz?
2: Igen, meg a születési száma is jó. 73, 12, 21.
0: Hmm. 73, az 20, 23, 26-os, 8-as. Igen, neki van 8-asa. Van. Jó, nekem szimpatikus, úgyhogy meg gondolom, hogy neked is, mert itt már meg is
2: pecsételték
0: a kapcsolatot. Deák Tibor, az 12-21-es, 3-as a belső ényes, de jó. Hát egy úriemberhez mentél férhez, én szerintem, aki azért tudja, hogy mi újság van. Meg ugye december 21 a Demjén Feri születésnapja, az a Nyilasnak az utolsó foka.
2: Azt nem is tudtam, hogy a Demjén Rózsival egy napon született.
0: Hát figyelj, és abból hármas kapunk, a hármas a gyerekkori száma decemberi hónap, és hármas a felnőttkori száma is. Hát ez a kiváló kifejező képességet jelenti. Hát azért jó a Demjén Feri többek között. Most, uh-huh. most lesz 80 éves, 46-ban született. És ő is 26-os, 8-as, mint a te párod.
2: Uh-huh. És a legjobb az egész, amit mondom, elmondok neked, hogy 7 évet várt rám. Nem úgy várt rám 7 évet, neki be kellett hozzám érnie. Én 7 éve ismerem, és igazából most másfél éve vagyunk együtt, csak begyorsítottuk az esküvőt, szóval én a döntésemtől nem is félek, a számaimtól jobban.
0: Hát figyelj, de hármas éved van, és a hármas évben, mint tudjuk, hirtelen váratlanul valakit el tudnak jegyezni, és még el is vettek feleségül. Ez így működik. Igen. A numerológiában, hogy a hármas évről tudod ezeket a dolgokat, ugye?
2: Igen, és hallottam, hogy a négyes év egy kicsit nehezebb lesz, amit előbb mondtál egyik hölgynek.
0: De hát nem féltelek, van egy jó szakmád, jól meg vagy vele, és kész. Hát a négyes év meg nem arról szól, hogy az van, amit mi akarunk, meg nem jönnek a szerencsés lehetőségek, hanem...
2: Viszont az a kecske évem lesz jövőre. Ha? A kínaiban, mondjuk lehet, abban nem vagy járatos, mert akkor azt mondják, hogy abban az évben, ami jön, és ha abba lépsz bele, akkor az felerősít viszont dolgokat. Viszont nem tudom, hogy numerológia meg a kínai horoszkóp ilyenkor hogy vannak barátságban.
0: Nézd, a feleségem kb. 6 éve beleásta magát már a kínai asztrológiába, tehát én is sok információval rendelkezem, de én azt mondom, hogy maradok az én tudásomnál, az én tapasztalatomnál, mert az kipróbált, az működik. Uh-huh. Úgyhogy én ebből, mondjuk én maximum az asztrológiát érintem meg, ugye a tanfolyamon tanulunk alapasztrológiát is, és azaz nyilván társtudományok vagyunk, de az is a tradicionális asztrológia, amit a mi kultúrkörünk használ. Ugye van hindu asztrológia is, van mindenféle asztrológia, kínai is van, meg minden mindenféle más fogja is. Úgyhogy én azt mondom, hogy maradjunk a mi kultúrkörünkben, én azt mondom, én maradok annál, amit biztosan tudok, és akkor ebben nem nagyon téved az ember talán.
2: Jó, kedves, hát örülök, élő adásba bekerültem, meg minden, akkor hármas évemnél vagyok. Igen. És akkor visszafelüdülök, szóval azt értem, hogy a kettest fogom most jobban a névváltozással megélni, nem is kell mindig harcolni. Az Amazonos időszakomon túl vagyok.
0: Hát az is mesterszám, a Deák Zsuzsanna név is 11-es, 2-es, de ugye meg Deák, a Zsuzsát használod nyilván, ugye nem a Zsuzsannát.
2: Igen, Zsuzsanna. Nem, a Zsuzsannát használom.
0: Zsuzsannát? Egyébként jobb is, mert ha levonnánk azt az albetit, akkor 10-es, 1-es lenne a belsőjén, és akkor tényleg egy Terminátor lennél. Hát aki 10-es a belsőjén, az van, amit ő akar, ne viccelj.
2: Hát ez még régen karatéztam, jó sokáig. Hoppá. Pár éve hagytam abba. Szóval mindegy, ilyen érdekes az
0: életükre. Egy karatésnő, hát bárkinek lerúgod a fejét.
2: És egy követségen is dolgoztam, szóval minden.
0: Követségen?
2: Aha.
0: Na.
2: Hát szóval, hogy én csak én lesem magam kívülről, hogy még mi várható rám, persze én teremtőnek gondolom magam, csak hát vannak külső befolyások.
0: Hát kedves Zsuzsám, én azt mondom, hogy várjon rád, mert ismered a numerológiából, hogy segítőnek születtél, most vége férhez mentél, tényleg éld a dupla kettesedet, hogy hold vagy a párkapcsolatban, és neked ez nehéz, mert ezt a 6 darab egyest, ugye a születési dátumunkat nem tudjuk megváltoztatni, és ezt a 6 darab egyest nem tudjuk onnan kitörölni, vagy a felét. És mondom, a névváltozás nekem így szimpatikusabb, mert több az érzelmi energia, és mondom, nem az egóhegyeket csak úgy vicceskedtem, hogy kisarkítom, de hát egy kemény csaj vagy, hát aki karatézik, miről beszélünk, meg a Skorpió jegy is ott van, mindenféle marsikus és plutonikus energiával. Azt mondanám, hogy legyél pozitív, és hogy most beléptél a boldogság, boldog helyzetben vagy, 7 év után végre összekapcsoltátok az életeteket, a sorsotokat, és most boldogan éled az életet, csak sose felejtsd el, hogy a férjurad, a Deák úr legyen, a Tibor legyen mindig a legfontosabb neked, és ha végre már annyi év után a párkapcsolatod is most már normálisan működik, amiben te nőként veszel részt. Én azt mondom, hogy ha erre odafigyelsz, és van egy jó szakmád, amivel jól el vagy, azzal semmi gond nincs. Neked az a feladat inkább, hogy nőként az a befogadó legyél. És mondom, ne azt jelenti, hogy lemondj az egódról, vagy add fel a személyiséged, ilyen hülyeségeket, ne erre gondoljunk, hanem az, hogy több érzelmi energiát adni. A férfi, ahol a lélek a lelkesítő. Te tudod, kedves Zsuzsanna?
2: Igen.
0: Jó, úgyhogy örülj, nagy hálát a Jóistennek, hogy a boldog időket élhetsz most, és itt van, átléttél, beléptél a boldogság kapuján, együtt vagytok, jól vagytok. Én azt kívánom nektek, hogy ez az állapot maradjon meg, és a közös vállalkozás egyébként, a közös célok a legjobbak, ha össze lehet hozni ezt esetleg akár egy párkapcsolatban. De mondom, neked ez a nehéz feladat ezzel a 6-1-essel, hogy te tényleg együttműködő legyél, és a benned lévő, főleg a fiatalkori nevedben, az eredeti nevedben lévő uralkodásiban azért ott van az, kicsit az uralkodás, kicsit hátrébb szorult, és ez is az névváltozás segítéged abban, hogy nőként, holdként igazi felesége legyél egy ragyogó szuper férfinak.
2: Köszönöm, és akkor ezt a 6-1-est én is az apukámtól kaptam, mint azt az előző hölgynek mondtad, hogy az apai résztől kaphatta, már nem emlékszem pontosan.
0: Az előző képletben egy apai dominancia volt, januári születési hónap volt, ha jól emlékszem.
2: Igen, igen, igen.
0: Te meg 2. gyerekkorban születtél, a november az anyai dominanciát jelent, és ott az apával probléma is van.
2: Igen.
0: Tetszik tudni? Ami nem az önbizalmat erősíti ráadásul. De akinek 6 darab egyese van, mondom, az meg egy olyan akaraterőt jelent, hogy még ha te tudod meg, én csak így magunk között, hogy nincs akkor önbizalma, vagy nem volt akkor önbizalma, de akkor is az van, amit te akarsz. Tehát ezen túllépsz, és nincs mese, mert tudod, hogy mit akarsz, vannak céljaid, és annak úgy kell lennie. Jó? Én pedig azt mondanám, hogy azt az 5-öst elő kéne hívni, és akkor az egy rugalmasságot tudna neked adni. És a kemény egódból meg akkor nem, mások nem éreznének annyit például. De mondom, ez a névváltozás, a Deák Zsuzsanna név, nekem ez így. Nekem ilyen sok több érzelmi energiát tartalmaz, és ez az a változás, amire azt tudom mondani, hogy pozitívan változott, mert fölvetted a férjed nevét először is azért, meg olyan energiák jöttek be, és ez a lényeg, nagy felelősség, hogy milyen nő milyen formában veszi fel a férje nevét, ha már hozzá megy. És ez egy nagyon szerencsés dolog, vagy ha nézted a numerológiába is, hogy ez a név, ez a párkapcsolat és a család szempontjából is segít. Jobb energia, mint az eredeti nevedben, ami még nagyon, nagyon erőssé tett téged fiatal korodra, ami nem baj, mert az életben helytálltál, de most már abban a helyzetben, vagy életednek abban a szakaszában, amikor tényleg most értél rébe, de ezt értékeld, légy szíves, és legyetek nagyon boldogok, ezt kívánom nektek.
3: Jó, köszönjük szépen, és örülök, hogy tudtunk élőbe beszélgetni, és akkor szeptemberben indul, akkor nézem az oldaladat.
0: Jó, ott van mindenféle jelentkezési lehetőség, olvasd el, és minden megtalálsz, jó?
3: Jó.
0: Szeretettel válok, ahogy érzed, jó? Szia, minden jót kívánok nektek, és sok boldogságot.
3: Köszönjük szépen.
0: Szia. A kedves barátaim, jól elment az idő, de mint tudjuk, ugye én mindig az élőtelefont, mindig mondom is, hogy az élőtelefon elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetekkel szemben, mert ugye itt a visszajelzésekből lehet abszolút megtapasztalni, hogy amit mondok én egy képletről, akkor az illető hogyan igazolja ezt vissza, hogy igen, ez így működik, mert ez a lényeg. Legyünk szkeptikusak, tapasztaljunk meg dolgokat, próbáljunk ki dolgokat, itt van Deák Tibor, ide is van írva, 73.12.21. Csak hát nem volt időm, alig volt időm oda se pillantani a YouTube csatornán a chatfalra, úgyhogy hát de mindegy, az élő telefon hangsúlyozom, én is ezt szeretem, és örülök, hogy az érdeklődés telefonálni nem sikerült, azt írja Nagy Timi. Na mindegy, így jött az az elemzés. Hogy, a hatoldalas elemzés hogy lehet megkapni? Nyilván az ingyenes kalkulátorban a gondolat, Imi, az, hogy a honlapomon ott van, és ott van, hogy értékek. És oda rákattintasz, és ott van egy fizetős kalkulátor, egy professzionális kalkulátor, meg ott van a könyvem, és ott van az, hogy ingyenes számisztikai kalkulátor. Oda regisztrálj be, és ha beregisztráltál, akkor azt ingyen tudod használni, és bárkit beírsz oda, vagy a saját képleted, vagy bárki másét, akkor tényleg egy olyan kb. 6 oldalas elemzést elolvashatsz, mondom magadról, vagy bárki másról is, ha kíváncsi vagy rá. Úgyhogy ott van minden lehetőség, nézzetek körül a honlapon, van, hogy sok minden érdekesség is, meg még hasznos dolgok is vannak, mint mondjuk ez az ingyenes kalkulátor többek között, vagy itt van az a jó kis könyv is például, ezt is ajánlom szívesen, mert hasznos. Na kérem szépen, hát akkor én úgy látom, hogy lejárt a műsoridőnk, és már valaki telefonál, de meg is mondom neki, hogy halló, tessék,
4: halló.
0: Halló.
4: Lejárt a műsoridőnk, és már valaki telefonál, de meg
0: igen.
4: Is mondom.
5: Igen.
4: Halló.
6: Széchenyi János, örvendek.
4: Halló.
0: Szia, üdvözöllek.
4: Igen.
0: Kedves János, először is megkérlek, hogy halkítsd a YouTube-ot, jó, mert olyan gerjedés van, hogy őrület. Jó?
4: Kedves
0: János. Jó? Na, most már mindjárt jobb a helyzet, ugye?
6: Természetesen, bocsánat.
0: Na, van ilyen, figyelj, hát most hirtelen. Figyelj, kedves János, azért, hogy letelt a műsoridőnk, és azt kérdezem tőled, hogy én nem látom akadályát, hogy a jövő héten hétfőn is itt legyek. Meg tudjuk beszélni, hogy jövő héten hétfőn ugyanígy felhívsz. Merről telefonálsz a világból? Melyik részéből?
6: Szeglédről, tehát ország közepéről.
0: Igen, na hát akkor egy szuper helyen vagy, kérlek szépen. Figyelj, úgyhogy a türelmedet kérem, de most már vége, 21 óra 4 perc van, és most ha 10-15 percet beszélünk, akkor ez már egy másik műsor lenne. De megígérem neked, hogyha jövő héten, hétfőn ugyanígy fölhívsz 8 órától kezdve, vagy még előtte, te leszel az első, ha előtte fölhívsz 2 perccel, abban a jövő héten lesz az Évi, úgyhogy vele is egy olyan, ő is ilyen hasznos információkat oszt meg mindig a bolygóállásokról, az aktuális lehetőség. De mondom, ha jövő héten fölhívsz, sok szeretettel várlak, és nagyon szívesen megcsinálom a képleted és az elemzésed, jó?
6: Mindenképpen, köszönöm szépen előre, és jó. Telefonálni fogok.
0: Én is minden jót kívánok addig is neked. Kellemes nyári
6: napot. Köszönöm napokat. Szépen.
0: Jó? Szia,
6: köszönöm.
0: Szia, minden jót. Szia,
6: minden
0: szia.
6: Jót.
0: Szia, szia. Köszönöm. Na, úgyhogy kedves barátaim, elköszönök tőletek, úgyhogy papapam. Igen. Úgyhogy elindítom, ugye, várj, megkeresem a rádiót, hogy hol vagyok, igen, meg vagyok, és elindítom a vége főcímzenét szokás szerint. Tessék!
7: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.
3: Macaroni, spaghetti.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.